0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Nyári

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: és evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Csak hogy jó kedved legyen.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Egyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket, pedig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Egy nagyon érdekes téma, már különben sokszor kezdtem így ezt a műsort, de hát egye fene, de nem fognak ebbe csalódni a mai nap folyamán sem, hiszen ma ilyen one man show következik, na persze nem azért, mert egyedül fogok beszélni, hanem azért, mert ma is egy olyan vendégem lesz, akivel egy jó témát fogunk kitárgyalni. Köszöntök mindenkit, Csak 10 perc, a csaktízperc.hu weboldalon keresztül hallgathatják vissza az összes adásunkat. Én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár Józseffel beszélgetek, lelkész léleggyógyász barátommal. Itt vagy Józsi, köszöntelek, szia!
3: Csak 10 percig itt vagyok, szia!
2: Nagyon jó, köszönöm szépen, akkor csökken így az időm, úgyhogy hadarnom kell a dolgokat. Egy hallgató egy rádióban, nem a miénkben, egy rádióban hallott egy beszélgetést.
3: Ez egy teljesen felesleges dolog volt a részéről, más rádiót hallgatni, kikérem magamnak.
2: Nagyon jó, nagyon köszönjük, így van. De ez a mi szempontunkban most jó, mert hallott egy olyan beszélgetést, ami az öninspirációról szólt. És azt mondta, hogy beszélgessünk már egy picit erről, mert ő abban a világban él, abban a hitben, amikor is mindig mástól várja ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán úgy neki ez ilyen meglepő volt ez az egész, ami ezzel a témával kapcsolatban feljött, és hogy mi a véleménye szakemberként erről a dologról? Egyáltalán van ez? Mi ez? Mit jelent ez?
3: Van, de egy kicsit kezdeném másik oldalról. Tehát még mielőtt az öninspirációról beszélnénk, előtt ugye arról beszélünk, hogy hogyan él a legtöbb ember. A legtöbb emberről azt mondjuk, hogy általában tudattalanul él. Ez nem azt jelenti, hogy tudatlanul, hanem hogy tudattalanul. Ez ugye egy másik kifejezés. Ez azt jelenti, hogy nincs tudatosság a legtöbb ember életében. Tehát nem a tudás, hanem a tudatosság az, ami hiányzik. Ugyanis azt láttuk, és abban nevelkedtünk fel nagyon sokáig, hogy tulajdonképpen majd a világunk, a rendszerünk, az államunk, az besodor bennünket óvodába, iskolába szakmát tanulni, onnantól kezdve házasság jön, gyerekek, leéled az életed, nyugdíjas leszel és meghalsz. Tehát gyakorlatilag nagyon nem volt mind gondolkodni, és ez ugye nagyon-nagyon sokáig Magyarországon is, mint egyfajta rendszer működött. Aki ugye gondolkodott, azokat az a rendszer nem nagyon szerette, aki önmagát akarta inspirálni, őket pedig nagy részt pedig még üldözték is, mert miért akarsz te tudatosabban élni, mint a többi? Ezért kaptunk köpenyt, hogy legyünk egyformák, ezért kaptunk nyakkendőt, hogy mindenki egyforma legyen, és igazság szerint egy nagy rendező elvet kellett volna nekünk követnünk, és abból kellett volna mindenkinek a maga boldogságát megtanulnia. Azt mondjuk, hogy a legtöbb embernek nincsen konkrét meghatározott célja vagy elve, ami szerint élne, hanem azt mondja, hogy én hajtom a napokat egyiket a másik után, elvégzem azokat a feladatokat, amelyeket az élet elém sodor, de igazából ebben nincsen semmi előremutató vagy semmi tervszerű. Aki öninspirációval bír, ő saját magának állít fel feladatokat, elérendő célokat, következő lépést, és tudni akarja, hogy A-ból C-be az út mindig B-n keresztül vezet. Aha. Röviden ennyi.
2: Hát ez szuper, de azért még vannak kérdéseim. Na. Ha már úgy nőttünk fel, hogy egy ilyen közösség inspiráló és egy ilyen közösség felfogású világ alakult ki közöttünk, ez ugye, ezt lehet úgy is érteni, hogy itt ugye nem mindenki ugyanolyan képességekkel rendelkezik, éppen ezért az erősebbek segítik majd a gyengébbek, és így a vezető gondolkodása alapján sokkal jobb lesz az átlag, mint hogy lesznek nagyon jók, és nagyon sok rossz lesz.
3: Igaz, csak erre azt mondom, hogy én most a saját magamra gondolok, akkor én az átlaghoz soha nem akartam tartozni. Aha. Mindig azt gondoltam, hogy az átlagban az nem az én utam. Én azt gondolom, hogy amikor úgy nevelünk fel egy gyereket, hogy merjen saját maga lenni, hogy vallja be, hogy mik azok, amik nem mennek úgy az életében, mint a többieknek, viszont vannak olyan lehetőségei, vannak olyan talentumai, amivel meg több, mint a többi, azt gondolom, hogy akkor az mer valamilyen lenni, akinek ez a valamilyensége, ez a birtokában van. És amikor az ember megvalósítja önmagát, vagy megvalósítja a terveit, álmait, és mindent az életében, és hogyha abban még sikertelenségek vannak, amelyeket én magamnak köszönhetek, akkor itt nem lesz traumás élethelyzet, mert a jónak és a rossznak az ember életében egyaránt van helye, és mind a kettőnek van valamilyen haszna.
2: Aha, egy hallgató küldte rögtön üzenetbe, hogy én úgy lógok ki a sorba, hogy nem állok be. Hát jó igen. Mondás ez is, igen. Igen. De igen. Lássuk be, hogy azért ennek a közösségnek van egy védőhálója. Ugye te mondtad azt, hogy a régi felfogás alapján épüljenek lakótelepek, mindenkinek legyen munkája, legyen mindenhol közösség, ennek a közösségnek...
3: És egy nagy olvasztó tégeibe legyen mindenki tulajdonképpen egybezárva.
2: Így van, pontosan, akkor tudjuk kalibrálni ezeket a dolgokat. Azért most sokat alakult ez a világ, azért ebből a szempontból, hiszen elindultak az emberek a saját megvalósítás irányába. Ez az öninspiráció?
3: Ezek voltak annak idején, tudod, a GMK, a palackozott italokboltja, meg a magánzók. Tehát ez így indult el, amit most elmondtál.
2: Igen, meg az voltak ilyenek,
3: akik pontosan, akik megpróbáltak ebből kitörni. A Traffic például ilyen volt.
2: Aha, igen. És tulajdonképpen akkor ez így szét is választja ezt az egész csoportot, ugye?
3: Igen, és nagyon érdekes, hogy azt, amiről most beszéltünk, őket úgy hívtuk, hogy meg úgy hívjuk, hogy vállalkozó, ugye? Ez a nevük.
2: Hát igen.
3: De hogyha most ezt a szót mondjuk egy kicsikét másfajta értelemben használom, akkor azt mondom, hogy vannak, akik vállalják az élet terheit, vállalják a nehézségeket, vállalhatják önmagukat, vállalhatják a sikereiket, vállalhatnak sokkal több munkát, mint mások, ők a vállalkozók.
2: Igen, de hát azért ismerünk olyanokat is, akik azt mondják, hogy nekem kell a biztonság, a garancia, úgy tudok kalkulálni az életemet, nem vagyok kíváncsi, hogy mi a hegy csúcsa, nekem tök jó itt a lankás domboldalon.
3: Ott is kell maradni, mert a legfontosabb dolog, hogy az saját életmódom, a saját környezetem, az egészségem, a lelki nyugalmam és a boldogságom az igenis olyan dolog, amihez nekem mind kell, hogy közöm legyen. Ha én így vagyok boldog a hegy alján, akkor nekem nem szabad felmenni a feléig sem.
2: Tehát akkor nem akar mindenki milliárdos lenni?
3: Nem. És azt gondolom, hogy a világ így kerek. De ha azt mondom, hogy milyen a hobbim, milyen a munkám, milyenek az emberi kapcsolataim, azok engem mind meghatároznak, és ahányan vagyunk, ez annyi féle. És ha beszélsz valakivel az életével, akkor valakinek mindenben csak a félig telt pohár jön, a mi nem sikerült teljesen, a mi lett csak majdnem, míg egy ugyanilyen élettel egy öninspiráló ember azt mondja, hogy ezt is elértem félig, itt is majdnem a csúcsra jutottam, meg ezt is majdnem megszereztem, és ezért tök boldog vagyok.
2: Aha. Hogy lehet ezt százalékosan elképzelni, mondjuk egy sokasságnál, nem most nem Magyarországra vetítve, hanem úgy általánosságba véve?
3: Ezt nem tudom neked megmondani, amit már mondtam korábban, amikor a jóslást tanították, akkor pont hiány.
2: Akkor hiányoztam. Igen, igen.
3: Ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogyha mindenki körülnéz a maga környezetében, akkor meg kell néznünk, hogy az öninspirálóból, a saját magából építkezőből, én azt mondom, hogy én a saját környezetemben azt mondom, hogy ebből van egy 30%-nál talán nem több.
2: Aha.
3: Van egy, szerintem egy ilyen 40-50, akik sodródnak az árral, a többiek pedig hol ide, hol oda csapódnak az életük bizonyos fázisában, van, amikor törekednek arra, amit elmondtál, hogy a hegy alján ott nekünk nagyon jó, csendben, békében, aztán időnként van egy-egy olyan életszakasz, amiben megpróbál akár még a hegy tetejére is felmászni.
2: Hát azért van veszély egyiknek is, másiknak is, nem?
3: Nyilvánvalóan van veszélye, de én azt gondolom, hogy az életről soha senki nem mondta azt nekünk, hogy nincsenek mellékhatásai, meg veszélyei, de a sikerek is ebből jönnek.
2: Értem.
3: Azt gondolom, hogy amikor valaki találkozik egy pszichológussal, és meri azt vállalni, hogy egy jó személyiségrajzot kapjon magáról interjúk és tesztek elvégzése után, és a pszichológus bemutatja az embert saját magának, akkor ott ezeknek az embereknek látom az arcán, hogy milyen sokszor jön az, hogy ők tulajdonképpen egy-egy ilyen lelki beszélgetés után rájönnek arra, hogy amit eddig tettem az életembe, aha, akkor én ezt azért tettem, gondoltam így, mert akkor én ilyen vagyok, és akkor azt mondjuk, hogy igen, az munkánk egyik legszebb része, bemutatlak téged saját magadnak. És valaki azt mondja, hogy oké, de én ebben változni akarok. Tessék nekem abban segíteni, eddig a hegy alatt éltem, a lankán, ahogy te mondtad, azt gondolom, hogy az életem következő szakaszában szeretnék hegyi ember lenni. És akkor ezen lehet változtatni. Mert amíg az embernek élet lehellete van az orrában, addig képes saját magán is változtatni. Ha eléggé utálja azt, amit él, és van benne elég akarás ahhoz, hogy változtatni tudjon.
2: Két gyors kérdés csak a végére, hogy most azt nem értem, hogy aki oda megy hozzád, az nem tudja magára, hogy melyik csoportba tartozik.
3: Nem feltétlenül kell, hogy tudja, de ez nem skandallom.
2: Aha, értem.
3: Az önismeret az nem egy olyan dolog, amivel mindenki rendelkezik. Valamilyennek mindenki ismeri magát, csak az nem biztos, hogy az, ami valóban benne van.
2: Értem. És a végére egy hölgy kérdése, és ez tök jó. Mi van akkor, hogyha a két különböző csoportban lévő emberek összeházasodnak?
3: Izgalmas, érdekes és feszültségekkel teli életük lesz.
2: Nagyon köszönöm, letelt az időnk, én ezt nagyon élveztem. Fú, megint sokat tanultunk. Molnár Józseffel beszélgettem a mai nap folyamán is, csak 10perc.hu, itt hallgassák vissza az adásokat, és remélem, hogy sok élvezetes percet fognak megint hallani. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked.
3: Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Veszélyben a kőrizsfák, míg tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsrontó kalcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.

0: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgét hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a nyíregyházi család és gyermekjóléti központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonására a személyis vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-tól délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Elindult az Új Életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír.vv közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír.vv honlapján olvashatók. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen három kategóriában is öcsillagos minősítést szereztek, között a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét öcsillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a felél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el. Olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Szeretnék négy fül közt a hallgatóknak egy nagyon fontos információt mondani. Szoktak a hölgyek csajoskodni. Szoktak olyankor olyan dolgokat beszélni, ami nem tartozik a külvilágra. Ma egy olyan beszélgetésnek lehetnek a tanúi, amikor pasik fognak beszélgetni, ez a beszélgetés tartozik a külvilágra, mert a mai nap folyamán a Csak 10 perc rovatban főszerepben a férfi dolgok lesznek. Na, arra kérem a hölgyeket, hogy most viszont ne kapcsoljanak el, mert ők is részesei lesznek ennek a dolognak, mert meg kell tanulni minket kezelni. A mai vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász, itt van velem a stúdióban. Józsi, köszöntelek, szervusz, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok újra, szia!
2: Férfi dolgok, pasiskodjunk, jó? Viszont ennek egy picit komolyabb lesz a háttere, mert hogy nem férfiak írták nekünk a levelet értelemszerűen, hanem hölgyek. Az utóbbi időben nagyon sok középkorú férfitársunkat veszítettük el. A hölgyek azt mondják értelmetlenül, és egy picit a férfiaknak a nyelvére kell abba a tekintetbe beszélni, rá kell őket ébreszteni arra, hogy esetlegesen az életvitelükben mit rontanak el a mai nap folyamán, legyen mondjuk főszerepben a pasis dolgok. Nézzük meg azt, hogy mit rontunk el férfiak, és miben jobbak a hölgyek.
3: Ha most kimennénk az északi temetőbe itt Nyíregyházán, akkor a sírok között milyen nemű embereket látnánk leginkább?
2: Hát, hogyha így kérdezed, én még ezt sose figyeltem, de akkor inkább gondolom, hogy túlnyomó részt a férfiak lesznek.
3: Akik a sírok között sétálnak, a túlélők, ők nők.
2: Ja, bocsánat, akkor félreértettem, igen, a kérdést. Igen. Azok, akik ott sétálnak és rendezgetik a sírokat, azok biztos,
3: Magyarországon, ha kimegyünk a temetőkbe, akkor azt látjuk, hogy idősebb, vagy középkor, vagy fiatal nők mennek virággal, kiskapával és locsolóval a kezükbe, mert a férfiak halandóbbak. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolsz arról, hogy a szomszédunkban élő osztrák férfitársaink szerinted hosszabb életűek, vagy rövidebb életűek, mint mi vagyunk?
2: Én szerintem hosszabbak a férfiaknak az élete, de csak azért, mert baromira kényeztetik magukat a sógorok. Uh-huh. Legalábbis én ezt így látom.
3: Szerinted mennyivel élnek általában többet?
2: Hát, mit tudom én, 3-4-5 évvel?
3: 8.
2: 8 évvel?
3: Az majd egy évtized.
2: Az nagyon sok.
3: Hogyha most akkor beszélgettünk volna erről, amikor mi lassan éppen megszülettünk, a 70-es években, vagy mind a ketten a 70-es években születtünk, akkor azt kellett volna mondanunk, hogy egy 70-es években a magyar férfiak körülbelül ennyivel éltek többet, mint az osztrákok. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 év alatt gyakorlatilag ez nem hogy kiegyenlítődött, hanem teljes mértékben áttolódott a másik oldalra.
2: Hmm. És hogyha a kettőnk közötti különbséget nézzük, akkor ez onnantól kezdve majdnem 20 év.
3: Így van.
2: És ez baj. Ez baj.
3: Ez baj, viszont tény.
2: Mik a fő pontok? Tehát mit rontunk el?
3: Az első, a legfontosabb talán az az, hogy egy fiú gyerek nevelésében nagyon sokszor már egész kiskorban bele neveljük azt, hogy rivalizáljon. Nyerjen meg mindent. Csak az első nyertesek nyakába akasztunk koszorút, őket állítjuk a legmagasabbra, és nagyon érdekes, hogyha az olimpiákat is nézzük, azt nem fogod tudni megmondani, hogy hány ezüst és hány bronzérem született egy-egy versenyszámban. Valahogy csak az aranyakra vagyunk rá tekeredve, csak az számít, hogy ki nyert. Az első legfontosabb dolog, hogy bennünk férfiakban ott van egy állandó rivalizálás és egyfajta dominanciára való törekvés. És miközben rivalizálok és miközben dominálni próbálom a feleségemet, a családomat, a munkahelyi ismerőseimet, a baráti körömet és minden, a közben túllövök egy csomó célon. Én nem szeretem azt mondani a nőkről, hogy ők a gyengébbik, nem. Kérem, tovább élnek, mint mi. Tehát a nők ebből a szempontból és sok más szempontból is nem nevezhetőek gyengébbiknek. Ha azt mondjuk, hogy elküldtük a háborúba, mondjuk a második világháborúba elküldtük a férfiainkat, akkor a nők ott maradtak a kis házaikban egy-két gyermekkel, onnantól kezdődően az egy-két gyermeket etetni, itatni, nevelni kellett, de akkor rájuk maradt az állatok gondozása, a földi munka.
2: Tulajdonképpen a két ember munkáját végezték.
3: Pontosan, és ő neki, miután megkapta a férje halál halál hírét, ahhoz, hogy az életét biztonságosabban éljen, neki új párt kellett találnia, és az új párnak új gyerekeket kellett szülnie. Ha ehhez nem kell erő, akkor mihez kell?
2: Uh-huh. Hát most már tudjuk akkor, hogy mi miért vagyunk gyengék, így a hölgyek miért lettek erősek.
3: Így van, pontosan. Uh-huh. Azt is szoktuk mondani, hogy egy házasságban általában két oszlopot tart egy nő, és csak egyet egy férfi.
2: Ezt mondd el nekünk miért.
3: A nő az, aki nő a férjével az ágyban, az asztalnál, és anya a gyermekekkel a konyhában és az udvaron. Ha a férfi csak annyit tesz, hogy gazdaságilag megerősíti ezt a csapatot, akkor tőle vást nem várunk. Egy nőtől várjuk, hogy lássa vendégül a vendégeket, figyeljen szociálisan az idősebb rokonokra, látogassa meg a nagymamát a kórházban, kopogtasson át a szomszédban évnapkor egy csokor virággal, emellett főzőmoson takarítson és nevelje a gyerekeket. Hát apa nincs itthon, mert dolgozik. Ja, persze, őt nem is vártuk.
2: Miután apa dolgozik állandóan, ott azért van idegfeszültség, rohanni kell minden után.
3: Erről beszélünk
2: leterheltség,
3: ma?
2: Stressz, stb. Minden. Gondolom, erről hogy ezek egy fontos hatással vannak a férfiakra.
3: Pontosan, sőt nem csak, hogy fontos hatással vannak, hanem nagyon fontosan ezek a dolgok a férfiak nagy részét fel is örli. Mondjuk azt, hogy belepusztul egy idő után. Most azt látjuk, hogy a középkorú férfiak vannak mindenféle szempontból nagyobb veszélyben azzal, hogy az életük veszélyben forog. Ő nem fog reformtáplálkozással táplálkozni, mint a nők, ő nem fog testmozgásra odafigyelni, mint a nők.
2: Hát nincs
3: nem mindenkire
2: ideje.
3: Igaz ez nyilvánvalóan.
2: Hát a sokasságra igen.
3: Igen, tehát az, hogy mondjuk milyen étel, milyen életmód, ezekben a Facebookos csoportokban is legtöbbször nőket látsz. Nekik igaz. Ez fontosabb.
2: Igaz.
3: Miközben ők erősebbek, még erősítik is magukat.
2: És hogyan lehet a férfiakon segíteni? Gondolom, hogy megint akkor a hölgyeknek adjunk még plusz feladatot.
3: Azt gondolom, hogy azzal, hogyha egy férfi végig gondolja az életében azt, hogy én dolgozok 10 órát vagy 12-t, de mire jutnék mondjuk 8-al vagy 7-tel? Megint a rivalizálás, amivel kezdtem az egészet. Ha a szomszéd új autót cserélt, akkor nekünk is kell. Biztos? Igen. Ha ők az emeletes házi lakásukból kertes házba költöztek, a barátok, az unokatestvérek, biztos, hogy nekünk is kell? Megtudom, hogy a kollégáim hova mennek nyaralni, akkor az én akárhova szóló belföldi nyaralásom már cikinek tűnik. De miért? Ezekből jönnek ugye nagy részt majd idővel azok a betegségek, amelyek majd ennek kapcsán kialakulnak. Szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, mert nem tudok rajta túllépni, mert többet akarok. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Ez ránk férfiakra is nagyon igaz.
2: Azt mondtad, hogy dominancia vezérelt világ, világos, fent van a léc. Mégis sok férfin ezt nem látod. Tehát ez nem biztos, hogy jó, hiszen maga a feszültség az olyan, mint a gömbvillám, akkor a testen belül szépen cikázni fog jobbra-balra. De hát attól még az van?
3: Ettől még van, de azt gondolom, hogy sokkal inkább látsz olyan férfiakat, akik rivalizálnak, előre akarnak menni, és túlvállalják magukat. És persze közöttünk is van olyan, aki azt gondolja, hogy majd a feleségem arrébb tolja a hintót, tehát hogy akkor én addig itt várok szépen csendben. A legtöbb férfi ezért nem így gondolkodik, mert rosszul szocializáljuk a kisgyermekeinket. Mert azt mondjuk, hogy egy fiú mit tehet, és egy fiú mit nem tehet. Már elkezdjük egész kiskorban. Miért nem te lettél az első? Harmadik lettem a versenyben. Az jó. Anyuka mit kérdez? Ki lett az első? Én 4-esre értem a dolgozatomat. Kinek lett 5-ös? A többieknek hanyas lett? Hány 5-ös lett? És innentől kezdve a gyermek azt érzi, hogy egyébként ő tanult, mert egy közepes szintű gyerek, most írt egy 4-es dolgozatot, és erről mi derül ki? Hogy ez tulajdonképpen kevés.
2: Így van. Magához képest jól teljesített, igen, de amúgy a többi.
3: De anyukához képest rosszul. Így van, és nagyon sok fiatal férfi elmondja, hogy az élete azért nem alakul soha sehová, mert úgy érzi, hogy mindig kevés az, amit csinál. Vagy ahova eljut, vagy amit megszerez, vagy aminek a része lesz. Mert soha nem lehet, ez a tökéletesség, ez nagyon sok mindenkit megbolondít, és mindenki a tökéletességre vágyik. Én pedig azt szoktam tanítani mindenkinek, hogy az elég jó, pont elég.
2: És milyen igazad van ebbe? Az elég jó, az pont elég.
3: Nem tökéletes, csak elég jó.
2: Aha.
3: Elége nekem az elég jó.
2: Mit tehet a férfi, hogyha felismeri, hogy különben ebből a szempontból gázban van, amellett, hogy hirtelen elenged mindent, tulajdonképpen mit történik? Azt fogja neki mondani a család, hogy hát elmehettünk volna most éppen, mit tudom én, Olaszországban nyaralni, de nekünk tök jó lesz itt a hegyekben, Magyarországon, és akkor kész.
3: Ennyi. amit a GPS szokott nekünk mondani.
2: Újra tervezés.
3: Pontosan. Így van, újra tervezés, igen.
2: Tervezzenek újra, mert a hölgyek mellett azért a férfiak is nagyon fontosak. Hál' Istennek ebbe a társadalomba, úgyhogy segítsenek nekünk a hölgyek, hogy ők meg legyenek toleránsabbak minapi témánk a így kapcsolatban.
3: Vagy. Ha engedik nekünk azt érezni, hogy nem vagyunk tökéletesek, de elég jók vagyunk, az nekünk pont elég.
2: Zárszónak ennyi. Józsi, köszönöm szépen, legközelebb megint találkozunk.
3: Fogom várni nagyon. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrésfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfűhelyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval

0: magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszentmiklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kedvét. Kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.
1: Turn up the music.

suck a DJ. So listen, party people.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVI közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legígéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's that supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Na, mit ír a doktor?
3: Rajta, jó hónapunk van.
2: Szintén. Igen, olyan jó. Én ez. Ezeket imádom.
3: Zsuzsi, most téged egyébként csak Aladárnak hívjuk. Hogy...
2: Persze, mert Lüke Aladár. Jó,
3: na, na nem is így, de tényleg.
2: Szép napot a hallgatóknak, a Csak 10 perc szóval indul, lelőttem a poént, dr. Móri Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Mit ír ma a doktor?
3: Én azt gondolom, hogy ki fogjuk nyitni Pandora szelencéjét.
2: Hát, ezért azt már nagyon... kinyitottuk, vagy 500-szor.
3: Igen, de most valóban kinyitjuk, most még kinyitjuk. Pandora nevű kórokozóról is lesz szó. Aha. Tehát ilyenkor el kell mondanunk mindig, hogy számos esetben, és azt mindig hangsúlyozni fogom, az én véleményemről van szó, mert nagyon nem fogunk találkozni a fősodratú kijelentésekkel. Uh-huh. Ez az egyik része. A másik része pedig minden kijelentésemet tudományos tanulmányokkal fogok alátámasztani. Tehát nem beszélek a levegőbe, hanem meg fogom mondani, hogy minek, hogy és hogyan néz ki. Jó? Yeah. Tehát okay. Nem ijeszgetés, ez is nagyon fontos, ez egy valódi, tényfeltáró újságírás fogalmazunk.
2: Ezt akartad te ma, én meg arra vagyok kíváncsi, hogy vírus vagy baktérium, melyik a veszélyesebb, nekem ezt mondd meg, mert hogy engem...
3: Jó, ezt is megmondom, de akkor ezt is úgy mondom meg, hogy érthető legyen. Mert most oké, megmondom, melyik a legveszélyesebb, semmit nem érsz vele. Jó. De ha megérted, hogy kik az ellenségeid, akkor van egyáltalán esélyed túlélni, mert egyébként Tibi, majd mindjárt meglátod, hogy milyen esélyeid vannak a túlélésre.
2: Nekem nagyon jó.
3: Hiszed te? Na jó, nézzük meg.
2: Ne paráztass be. Még el se kezdtük, egy percet beszélünk, és erre már most itt van bennem a gyomorideg.
3: Na jó, akkor kezdjük el ezeket a történéseket összefüggéseiben helyre tenni, nem rohanunk, van időnk, addig beszélünk erről, míg ezt végig nem beszéljük, mert szeretném, ha mindenkiben összeállna ez a kép. Ugye a múlt héten sokat foglalkoztunk, a Covidot emlegettük, stb. És én kaptam kritikát, hogy hagyjuk már ezt a Covidot, rég elmúlt, stb. Hát mondjuk ez nem is igaz.
2: Mondjuk egy 600 évet, hogy megmutatnék, hogy miért ne hagyjuk.
3: Igen, azt mondom, hogy itt van közöttünk, és itt is marad, de vajon ez mennyire probléma? Én állandóan azt kutatom, hogy mi lesz a következő kihívás nekem, a gyerekeimnek, és még az unokáim, még esetleg a dédunokáig ellát, hogy ez hőterhelés lesz, klíma, vagy energiahiány, nem tudom, de azért nézem. És akkor nézzük már meg ezt a klíma oldalt, mert itt hisztérikus egymásnak feszülések vannak. Hogy most
2: mi az, hogy klíma oldal?
3: Hát ez, hogy klímaváltozás van. Ja. Hogy úristen.
2: Hát ezek olyan fogalmak, amiket mostanában hallunk bőven sokat.
3: Éjjel-nappal erről beszélünk. Ezek alapján fognak bennünket ilyen-olyan-amolyan részekbe, ha tetszik, hanem beleszorítani. Tehát ezért nem ehetsz húst, mert kukiznak a tehenek, és a többi. Tehát szörnyű,
2: hát azt mondják, hogy elolvad a jégtakaró, az alól felszabadulnak ugye ezek a baktériumok, azok hát utána igen.
3: Menjünk sorba, drága, drága fiatalember.
2: Néphangja.
3: Na, drága néphangja, akkor menjünk sorba. Tehát olvad a jég, ugye? Azért, mert hogy mi emberek itt borzalmas mennyiségű széndioxidot bocsátunk ki, és akkor melegszik a föld. Na, akkor ezt tegyük már tisztába, jó? Volt olyan korszaka a Földnek, hogy sokkal több jég volt, mint most, és bocsánatot kérek, de ezt ki kell jelenteni, kevesen tudják. Számos vagy több olyan korszaka is volt, hogy semmi jég nem volt. Tetszik tudni?
2: Nem.
3: Ez nem tőlünk függ, ezek ciklusok. Az igaz, hogy felgyorsítjuk az amúgy is előrefelé haladó felmelegedést. De, könyörgöm, nagy valószínűséggel ez így is, úgy is végbe megy. Lassabban, de végbe megy. Jó, mindenki nézzen utána. És ma már, most nem illik ilyet mondani, de mondjunk már igazat. Mert valóban ezzel kell foglalkozni, csak az következőt vegyük már figyelembe. Az utolsó jégkorszak az olyan 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, és a jég visszahúzódni olyan 10 000 évvel ezelőtt kezdett. Jó, tehát ezek a számok. És ez a visszahúzódás a mai napig tart. Ez egyszerűen csak halad tovább, és persze mi emberek belenyúlunk, és ez valamilyen szinten gyorsul. De tőlünk függetlenül is megszűnne a jég, és ez egy normális állapot.
2: Tehát tulajdonképpen azzal, hogyha változtatnánk a szokásainkon, az életvitelünkön, az életünkön, akkor onnantól kezdve csak lassítanánk ezt a folyamatot, de akkor is történne ez.
3: Így van, mivel, hogy amikor ember ilyen nagyon ostoba volt, és két ember volt, vagy kis túlzással, tehát ugye kevés ember volt a Földön, semmit nem csináltak szerencsétlenek, végképp nem volt ipari termelés, meg ilyenek, semmi nem volt, buták voltak, felnéltek, akkor a mai sarkvidékeken pálmafák voltak, állatok éltek, krokodilok, mindenféle gazdag fauna volt ott. Tehát nem az emberek csinálták, és ugye most azt mondjuk, hogy borzalmasan elszállt a légkör szén-dioxid tartalma. Tippelj, Tibi, ebben az időszakban üvegházföldnek is hívják ezt a jelenséget. Mennyi volt a szén-dioxid tartalom?
2: Tehát honnan tudja? Már nem.
3: Jó, akkor csak elmondom, hogy akkor kevesebb volt, vagy több, mint most?
2: Szerintem ugyanannyi.
3: Oké, háromszor több volt, mint most.
2: Tehát akkor mi a baj?
3: Egyszer mondom. Hát mi volt a baj? Az volt a baj, akkor nem. Volt jég, most jóval melegebb volt. Hát most az a baj, hogy növekszik, de hát nem tudunk vele mit csinálni. Tehát olyan 50 millió éve a sark, na, sokkal több volt a szén-dioxid, mondom, háromszor annyi, mint most, és a sarkkörökön pálmafák nőttek, és gazdag élet volt. 100 millió éve, ez ugye körülbelül a dínókhoz megy vissza, ott sem volt jég abban az időszakban. És tudod, mennyivel volt magasabb a tengerszint? Mert ugye nem volt jég, ez itt volt az olvadt víz.
2: Akkor sokkal magasabb.
3: 100 méterrel, Tibi, az ugye, ha azt nézed, az egy 34-35 emeletes ház.
2: Hát igen, de az viszont azért brutális, mert az 100 méterrel emelkedik a vízszint, ott mennyivel kevesebb szárazföld volt, sokkal.
3: Sokkal kevesebb volt, így van. Tehát ha ez meg fog történni, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy meg fog történni, egy csomó olyan város, ami most tengerparton van, az víz alatt lesz. Javában, nézd meg, ami 100 méternél. Ott a mostani becslések szerint, ha minden elolvadna, akkor ugye 75-80 méteres vízszint emelkedés lenne. Ez várható. Na, és akkor ez a jégterület, ez egy óriási élővilágot takar le, folytott le.
2: Hát te ez akkor Európába is beszól.
3: Persze, hogy ne. Hát ott a Benelux államok területe, Dánia, egyébek, hogy valószínűleg víz áll. De itt akkor elkezdenek olvadni ezek a jégtakarók, és ami alatta van, az kijön, és abban meg ott van minden élőlény. Nem a halott krokodilokkal van a baj, hanem az a nagy 2,5 millió éve befagyott különböző egyéb apró mikroorganizmusokkal, vagy nevezhetjük őket kórokozóknak is. Tehát ezek lehetnek vírusok, baktériumok, gombák.
2: Nem lehetne előre menni? Most bocsánat, csak azért, hogy oké, mennyi időnk van addig, ameddig idáig eljutunk, hogy ez az olvadás
3: semmi.
2: Ilyen szintű?
3: Semmi.
2: Amiért semmi.
3: Hát azért... Jó, akkor megyünk, megint csak nézzük tovább, jó? Tehát ugye ez a szubarktikus vagy arktikus régióban évezredek óta, évmilliók óta be vannak fagyna, ez az örök fagyza, permafrost, biztos ismeretlen kifejezés, ez olyan mértékben olvad most már, hogy ez problémát okoz. Tehát ugye nem a földet jelenti csak a permafrost, hanem az összes szerves anyagot. Ez egy mikrobiológiai időkapszula, Tibi. Tehát több tízezer, sőt több százezer éves vírusok, baktériumok, gombák ott egy tetszhalott állapotban vannak, így is hívjuk
2: és őket. És akkor a kutatók miért nem ott vannak, és miért nem végeznek kutatásokat, hogy fel tudjuk készülni? Meg lesz oldva.
3: No, hogy ne. Úgy hívjuk őket egyébként, hogy zombi kórokozók, vagy hallottam már egy ilyen kifejezés, hogy matuzsálnemű mikroorganizmusok, egyik jobb, mint a másik. De lényeg, ami lényeg, hogy ez egy humán egészségügyi és ökológiai probléma lesz. Értsük már meg ezt a fenyegetést, nézzük meg a kórokozók. És akkor most jön a válasz is neked, egyben, akkor úgy fogom összerakni a válaszom, hogy benne legyen. Nézzük már meg ezeknek a kórokozóknak a felépítését, hogy megérthessük a problémát. Vírusok. Ezek nem sejtes képződmények, nagyon fontos. Nem egy önálló valami, ez csak egy kis információ bebugyolálva, ami majd csinál.
2: Amihez kellünk mi is.
3: Nincs sejt, így van, és önállóan életképtelen. A baktériumnak már van örökítő anyaga, meg képes önálló életre, de még sejtmagja, a gombák meg tulajdonképpen kvázi olyan sejtek, mint az emberi sejtek. Tehát a vírus az egy önfejlődésre képtelen és szigorúan sejten belüli parazita. Tehát ez egy ilyen az élővilág határán van tulajdonképpen, mert egy nagyon egyszerű kis valami, amíg nem jut be egy sejtbe, és utána kezd el bajt csinálni, amikor bejut. Mert egy nagyon egyszerű, egy hatékony biológiai struktúra, de önálló sejtes szerkezettel nem rendelkezik, nem tud semmit csinálni. Ő akkor tud bármit is csinálni, ha bejut. Tehát benne van egy örökítő anyag, amit le kell gyártani, és meg van egy burka. Ezért nem élőlény, mert saját anyagcserére, energia előállításra, fehérje szintézise teljesen képtelen. Érted már?
2: Igen.
3: És úgy, hogy egy kalóz rabulejt téged, és akkor onnantól kezdve belemegy a gazdasejtbe, átprogramozza azzal a kis örökítő anyaggal, amit benne van, az bejuttatja, az a sejt, tehát elkezdi átprogramozni, és onnantól kezdve vírus gyárrá alakítja a magát, a sejtedet.
2: Ez baj.
3: Így van, és ő kényszeríti arra a te sejtedet, hogy gyártsa le a vírust, és onnantól kezdve a sejt nem egy más sejtként működik, vagy bármilyen más sejtként, hanem egy vírus gyárként működik, egyszerűen átállítva az ő működését, gyártja a vírusokat, a végén elpusztul, szétesik, a vírusok óriási legyártott mennyisége kiszabadul, és óriási mennyiségű további sejtet támad meg. Na most, ezzel a gondolattal szeretném már zárni, és aztán megyünk majd baktériumgombák tovább, csak a vírusoknak egy kis gondolkodást holnapig, jó? Tehát a Szibériában lévő örökfagyos talajból, ebből a permafrostból kivett óriás vírusok, ezek a Pandora vírus, Pitovírus és társai, fizikai méretükben és génállományukban először is annyira összetettek, mint egy baktérium. Ez nagyon veszélyes, mert egy klasszikus influenza vírus, tessék szívesen ezen elgondolkozni holnapig, egy klasszikus influenza vírusban 8-10 gén van. 8-10. A permafrostból, tehát ebből az ős fagyott talajból kiszedett Pandora vírusban 2500 gén van, Tibi, 2500 a 8-10-zel szemben, és ezek 90%-a teljesen ismeretlen a modern biológiában. Úgy is nevezik, hogy sötét genetikai anyag. A jelenleg, akik ellen harcolunk, influenza vírus, stb. 8-10 gén, egy Pandora vírus 2500 gén, amit kiszedtek onnan.
2: Na jó.
3: És akkor majd meglátod, hogy mi lesz ebből.
2: Hangnemből ítélve nem sok jó. Úgyhogy majd meglátjuk holnap, de nem akarunk riogatni, csak úgy, hogy ezt én ebben a formában még nem hallottam, pedig azért úgy olvasgatok ebbe a témakörbe utána. Úgyhogy, na mindegy, tartsanak holnap is velünk, letelt az időnk, doktor úr, köszönjük szépen, nem tudok poénosan zárni, most csak búcsúzom, szia-szia!
3: Szervusz.

0: nem.
1: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el. Olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt.

0: amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csak nem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naminból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ér célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Belegben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a Csaánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, és nem mondom, hogy milyen gyorsan telik a nyár, mert javába benne vagyunk itt a hőértékeket tekintve, és szerintem nincs olyan ember, akinek ne hagyta volna el a száját az a mondat, hogy nagyon meleg van. Hogy hogyan alakul majd az időjárás, ez is kiderül, viszont a legjobb zenéket hozom egészen kettőig itt a Best FM-en. Köszönöm, ha velem rádiózik. Én Zentai Edit vagyok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

FM-en a legjobb zenék között. Remélem már gőzölög a reggeli kávé, vagy éppen a tea, ki hogyan indítja ezt a szombatot. Van, aki már a piacról visszafelé tart, vagy éppen mondjuk oda készül, kertészkedés, családi program, vagy egyszerűen csak egy kis pihenés, nyugodtan meg lehet nekem írni, hogy ki mit tervez így a mai napra. Én egyébként itt a reggeli óráimat tekintve már bekészítettem a kávémat, a jól lehűtött ásványvizet, mert hogy fontos lesz ez is így majd a mai napon, és nagyon fontosak a legjobb zenék is, amik megadják ennek a szombatnak a lendületét. 0808, különleges dátum nem csak a Lászlóknak, egyébként akiket lehet már így a mai napon a névnapjukon köszönteni. Hozom majd az érdekességeket egyébként ezzel kapcsolatban is, hogy mit üzennek a csillagok így a mai napra. It's been a long time, she left you, without a dope.

Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en szóltak a legjobb zenék között augusztus 8-án. Tervek, programok, lehetőségek, főzicskék, pihenés, ki mit tervez így a mai napra, vagy így a hétvégére, vagy akár bulit, a Lacikat, a Lászlókat lehet ünnepelni, és persze a héten ünneplős születésnaposokat, névnaposokat is lehet így egy családi kis bulival egybekötve majd megörvendeztetni, amiben biztos, hogy belefér majd egy kis torta, palacsinta, vagy valami jól lehűtött gyümölcsös desszert. Ha van egy jó ötlete, nyugodtan írja meg nekem. Én Zentai Edit vagyok, megtalálom Messengeren.

volt Molokó, aztán jön Segi a bombasztikkal, és én bízom benne, hogy mindenki bombasztikus formában van. Nem tudom, ki hány kilót fogyott itt a nagy melegben, mert hogy biztos vagyok benne, hogy kevesebbet eszünk, többet iszunk, talán. Legalábbis én így vagyok most ezzel, hogy sokkal több folyadékot kívánok, ami azért telíti jobban az embernek a gyomrát, úgyhogy tessenek ezt megtenni mindenképpen, mert ez nagyon fontos. Akár 4-5 zene lecseng itt nálunk, és akkor utána jöhet a nagy pohár bubis víz, vagy te, akinek milyen üdítő formájában próbálja majd egy picikét hűsíteni magát, mert hogy nagyon fontos a hidratálás kívülről és belülről is egyaránt. No, nem sokára csobbanunk majd mi is egy picikét, legalábbis itt a tiszai fürdőzőkhöz van néhány gondolat, amire figyelmeztetnek a szakemberek, remélhetőleg tragédiamentesen, mert hogy volt már azért erről is sajnos beszámoló, ugyanis a rendkívül alacsony vízállás és az asszály miatt ugye akár halálos csapdává is válhat a Tisza a fürdőzőknek a számára, hogy mire kell figyelni, hogy kell figyelni, és hol kell figyelni. No, ezzel is fogunk egy picikét foglalkozni a legjobb zenék között. Jön Segi a bombasztikkal itt a Best FM-en.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

8-9 óra van, kis Dániel érkezik a hírekkel, és szerintem mindannyiunknak jól esett ez a kis hideg front, ami talán egy picike kis felfrissülést hozott, ám bár még így a mai napon is 30 fok felé fog kúszni a hőmérőknek a higanyszáron, de pontos infók érkeznek Dánieltől a hírekből, majd kiderül többek között ez is. Aztán a legjobb zenék jönnek még a következő órákban. Jó utat kívánok mindenkinek, és aki már ügyesen letudta a piaci vásárlást, hát nekik egy nagy ölelés mindenképpen jár. A legjobb zenéket is hozom itt a Best FM rádióban. Szép napot kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kázgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökőin fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csaknem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó karcsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kirek leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

kíváncsi vagyok, hogy mikor lehet már esernyőt magunkkal vinni, meg gumicsizmát, tehát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz erre szükségünk, mert hogy nem nagyon várható egy komolyabb csapadék, és ahogy figyeltem a híreidet, még azért a naptejet nyugodtan elő lehet húzni, hogyha valaki ma mondjuk pihenni éppen a napon kíván. Förgi dalával pedig lehet indítani ezt az órát, 9 óra után vagyunk, én pedig egészen 2-ig itt a Best FM-en.

0: A Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez

aki egyébként foglalkozik méhek tartásával, gondolták-e volna. Olaszországi toszkánai birtokán ugyanis saját maga is méhészkedik, és még saját mézet is termel. A gazdaságában hát szereti Sting a természetet és a csendes vidéki életet, amit meg tudok érteni, mert ha valaki pörgésben él, akkor egy bizonyos idő után elvágyik egy kis nyugalomra, és eljön mindennek az ideje. Bizony ő a toszkán birtokán egyébként borokat, olívaolajat és bioélelmiszereket is készít még a méz mellett. Sok más híres ember, például David Beckham és Beyoncé mellett, ők is szeretik ugyanis ezt az elfoglaltságot. Hát nagyon fontos a méhek, ugyanis védik a természetet, és a sztárok is így hívják fel a figyelmet a méhek fontos szerepére a földön. Hát én is megkívántam egy kávét mézzel, mert én nagyon szeretem, úgyhogy jó kávézást kívánok így a reggeli órákban. Augusztus 8-a van, mi pedig a legjobb zenéket hozom még egészen 2-ig a folytatásban Kelly Clarksonnal.

másodára fél tíz a Savage Garden dala után, pedig tudták-e a Best FM hallgatók, hogy az augusztus az egyik legnépszerűbb hónap a csillaghullás megfigyelésére. Ha derült lesz az ég, akkor este érdemes egy kicsit felnézni, mert hogy ilyenkor nagyon sokan figyelik a meteor rajt, amely ilyenkor a leglátványosabb időszakához közeledik. Hát lehet csillaglesre hívni akár a kedvesünket, a szerelmünket, vagy egy jó kis randit lehet szervezni a csillagos égbolt alatt, aztán kívánni valami nagyon szépet. Főleg így, hogy augusztus 8-án van ennek a számnak valami kis misztifikuma, ugye? Mindannyian érezzük mindezt. Én pedig meg is fogom nézni, hogy pontosan mit akarnak a számok így a mai augusztusi napon. A legjobb zenék között Have a Nice Day! Én is ezt kívánom Bon Jovival a folytatásban!

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: indulok tovább.
1: Szólnak a legjobb zenék nálunk, én pedig egy kis strandolásra invitálok mindenkit, és nagyon fontos infókat takarnak azok a strandok, amik nyilván kijelölt fürdőhelyen ellátott kis táblával jelzik, hogy hol szabályos fürdeni, és itt most gondolok arra is például, hogyha valaki úgy megindul, hogy a Tiszán szeretne fürdeni, akkor nem árt tudni, hogy azért nagyon fontos, hogy csak is a kijelölt helyen, a kijelölt fürdőhelyeken tessenek éppen pancsizni, és ott is nagyon észnél kell lenni, mert ugye rendkívül alacsony vízállás és az asszály miatt ugye halálos csapdává is válhat a Tisza a fürdőzőknek a számára. Figyelmeztetnek minket a szakemberek, Tiszakóródnál vagy Gergely Ugornyán ugyanis történt már tragédia sajnos. Itt az átalakult meder miatt a sekének tűnő részeken is hirtelen felgyorsulhat a sodrás, és észrevétlen gödrök miatt pedig egyetlen lépéssel akár 4-5 méter mély vízbe is kerülhetnek a strandolók, úgyhogy nagyon fontos a szakemberek is hangsúlyozzák, hogy kizárólag a kijelölt fürdőhelyeken és ott is a bójákon belül szabad vízbe menni, az ismeretlen szakaszokat és a homok, padokat pedig mindenképpen kerülni kell. Erre érdemes figyelni. Na és arra is, hogy a hétvégén mondjuk figyeljünk magunkra, egy kicsikét a szépészetünkre, elő lehet venni mindenféle szem alatti tapaszokat, arcmaszkokat és foglalkozni magunkkal, csak is azért, hogy ne legyenek ráncok a szemünk alatt. Csak is dalban,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide úton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

kettőre vagy hármat, akkor biztos vagyok benne, ja mellé egy jó kis pirítós, egy meleg tea, akkor tudti, hogy legalább délután kettőig az ember el lesz egy ilyen dózisú reggelivel, úgyhogy ehhez kívánok jó étvágyat, és jó utat persze mindenkinek, aki autóval közlekedik a piacok környékén. Óvatosan közlekedjünk, figyeljünk a parkolásra, és figyeljük a gyalogosokat is. Én hozom a legjobb zenéket, és figyelem Kis Dániel híreit, aki pontban 10-kor érkezik itt a Best FM rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőivel szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem, Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

viszont a sportolóink készülnek, mert hogy nagyon fontos majd, amikor ugye megmérettetése kerül a sor, hogy a legjobb formájukat nyújtsák, és ha más sport, akkor vannak hírei majd a vasárnapi meccset illetően, hogy pontosan mik is ezek, ugye nagy derbi lesz, mert ugye a DVSC, a nyíregyházi Spartakusz bajnoki labdarúgó mérkőzésének lesz a napja, ezzel kapcsolatban vannak majd híreim. Olimörs Zalával pedig indítom ezt az órát, ez a 103.9 Best FM, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és ölelem a Lászlókat.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Ők voltak a Soul to Soul, és híreim vannak még, pedig ingyenesen utazhatnak majd a DKV járatain a szurkolók vasárnap. Ugye a DVSC és a nyíregyházi Spartacus bajnoki labdarúgó mérkőzésének napján, ugyanis a közlekedési társaságnak azt olvasom itt a tájékoztatóján, hogy az érvényes meccsjeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok 14 óra 30 perc és 20 óra 30 perc között díjmentesen használhatják a cégnek a villamos, autóbusz és a trolli járatait. A mérkőzés ugye vasárnap délután 17:30-kor kezdődik majd a debreceni Nagyerdei stadionban. Nagy derbi lesz, fiúk, vigyázzunk magunkra, és persze szurkoljunk együtt a nyíregyházi csapatért, hajrá Spari! Én jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenére pedig lehet addig is alapozni, hiszen jön Dr. Béres Király Viktor és a nagyon jól ismert Orsis dal itt a Best FM-en.

Ők voltak a C-Black, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok csodás szombati napot mindenkinek, és egy hallgatói kérdésre válaszolnék. Katika kérdezi tőlem, hogy Editke, mi újság a városi sportuszodával? Nyitva van-e már? Hát jelentem, kedves Katika, az oldalunkról is informálódtam, mert én sajnos nem tudok úszni, úgyhogy én itt még csak maximum elmentem a városi úszoda előtt, de bent még nem is voltam. Viszont a híreink között olvasható az is, hogy augusztus 8-án, tehát a mai napon, szombaton reggel 6 órától újra megnyitja kapuit a közönség előtt. A nyírtávhősök egyébként dolgoztak itt, a szakemberek mindenféle újratömítési munkát hajtottak végre, el is készültek, úgyhogy most már zavartalan körülmények között fogadhatják az úszókat a városi úszodában. Jó csobbanást kívánok mindenkinek, zenei fronton pedig csobbanunk Lenny Kravitz dalába, itt a Best FM-en.

és szőlő, mind az augusztusnak itt a nyári gyümölcsei, amit jó ízűen lehet fogyasztani, jól behűtve. Legalábbis nálunk dinnye mindig van bent a hűtőben, mert a párom nagyon szereti, és én is imádom vele úgy fölkockázva eszegetni. No, én magába fogyasztom, de tudom jól, hogy itt Szabolcsban divat kenyérrel is enni, sőt, valaki megspékeli mondjuk zsíros kenyérrel. Ez nekem egy kicsikét sok, de valaki így szereti, akkor miért is ne? Mindenki adja meg a testének azt, ami jár neki. Hát én a legjobb zenéket adom meg a Best FM hallgatóknak, mert jön Érosz Rámázotti, akinek ez a dalocskája szerintem nagyon jól sikerült, én legalábbis imádom, engem úgy visz magával ennek a dalnak a lüktetése, és bizony a jellegzetes világhíról az énekesnek a hangja, az a rekettes hang és a romantika, amit képvisel, az egyértelműen megmutatkozik. Egyébként a pályája során Érosz Rámázotti több mint 80 millió lemezt adott el, és olyan világsztárokkal is énekelt duettet, mint Cher vagy éppen Tina Turner. Egyébként megnéztem az ő teljes nevét, Érosz Luciano Walter Ramazzotti, és a szülei pedig a görög szerelem istenéről nevezték őt el. Hát hihetetlen, de valamikor Rómában nőtt föl, és gyermekként statisztált is néhány filmben, még mielőtt a zene lett az élete, és legnagyobb albumait nem csak olaszul, hanem spanyol nyelven is rendszeresen kiadta, így hatalmas rajongótábort szerzett, nem csak Olaszországban, hanem Latin Amerikában is. És itt nálunk, itt a Best FM rádióban is szerintem, hiszen nagyon szeretjük ezt a dalt. Így 11 óra előtt jön Érosz Ramazzotti.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán, Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

illetve hogy állunk az autóban lévő hőmérsékletekkel, ezt is meg lehet nézni, és remélhetőleg senki nem beteg, és nem a lázmérőket nézegetjük. Ám bár aki éppen torokgyulladással küzdik, mint ahogy Máté is, nekik gyógyulást kívánunk, mert hogy ilyenkor is nagyon könnyen meg lehet ám betegedni, ha nem figyelünk oda magunkra. Lady Gagával én pedig figyelem, az autósokat, jön a paparazzival, ez a Best FM.

0: a Best FM-et, mert mindig a bőrös leszek ezektől a zenéktől.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt,

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont, jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a

akkor is híreim vannak, mégpedig idén is lehet csatlakozni az új életfa akcióhoz, mert hogy megint csak meghirdették ezt az akciót, amelynek keretében ugye egy-egy facsemetével ajándékozzák meg a városnak az újszülötteit. Én mindig nagyon örülök, amikor egyrészt meghallom, hogy egy családban mondjuk bekopogtatott a gólya. Nagyon izgalmas szokott ez lenni, főleg akkor, amikor így a baráti köröm tudatja azt velem, hogy nagypapa lesz, meg nagymama lesz, akkor mindig úgy elgondolkodom, hogy úristen, micsoda élethelyzetbe kerülünk, ami nagyon szép és nagyon jó, meg egy nagyon izgalmas feladatot ad majd mindenkinek, úgyhogy én tényleg nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és boldog babavárást, mert ez a legfontosabb, hogy együtt örüljünk majd annak a gyermeknek. És ha már felhoztam ezt a kis új életfa akciót, akkor nem árt tudni, hogy egyébként 2014-ben indult ez a kezdeményezés, amelynek részeként eddig már közel 600 fát ültettek el, ugye a gyermekeknek a nevével ellátott kis táblákkal kísért csemetéket pedig a saját kerttel nem rendelkező családok is ápolhatják. Most a program a 2024. augusztus 1 és 2026. július 31-e között született gyermekek szülei tudnak jelentkezni szeptember 15-ig a városszépítő@nyirvv.hu e-mail címen. És ez egy nagyon jó dolog, utána megkapják a kis fát, és együtt egy zöldebb Nyíregyházáért van ennek lehetősége, hogy a kis nevükkel ellátva tudják majd nyomon kísérni a fának is a kis fejlődését, úgyhogy maga a pályázati adatlap pedig letölthető a www.nyirvv.hu oldalról, tehát a jelentkezési határidő pedig szeptember 15-e. Ezek mindig olyan jó dolgok. A múltkoriban nekem is hazajött a lányom, és van egy ilyen kis dugi fiókom, én így hívom, ahol minden van. Bizonyítványok, útlevelek, fényképek, hát biztos, hogy mindenkinek van otthon egy ilyen fiókja, és akkor ott egy ilyen kis dobozkába van benne az a kis nevükkel ellátott kis csuklószorító, mikor ők születtek, hát nekem 95-ös a lányom, akkor még egy ilyen kis géz szalagocska volt így a csuklóján, és arra volt ráírva a neve. A fiamnak már egy másik tematikájú kis karlánca volt, de az is el van téve. Úgyhogy jó dolgok, ezek őrizzük is meg, és vigyázzunk a gyerekeinkre. Ez a legfontosabb. Én pedig figyelem a legjobb zenéket, mert hogy jön Shakira a folytatásban.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

határidők azért vannak, hogy ezeket betartsuk, és biztos vagyok benne, hogy a tegnapi éjfélig nagyon sokan jelentkeztek még itt a szeptemberben induló felső oktatási képzésekre, ugyanis a pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdetett állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket, a jelentkezése pedig a felvi.hu e-felvételi rendszerében volt. Ugye tegnap éjfélig lehetőség egyetlen kiválasztott képzésnek a megjelölésével, a ponthatárokat pedig majd augusztus végén hozzák nyilvánosságra itt az oktatási hivatal, amit megint csak nagyon sokan fognak, bízom benne, várni, én pedig hát azt kívánom mindenkinek, hogy találják meg a számításukat. Bár tanulni soha nem késő, és mindig változhatunk, jöhetnek új lehetőségek, ami a legfontosabb, hogy kitartásunk legyen meg mindehhez. Red Bull Pilvaker jön a Nem tudhatom itt a legjobb zenék között, aztán Michael Jackson és Madonna is fölkészül még itt.

Ő volt Horváth Tomi, akinek a pályája a Megasztárban és a Csillagszületikben kezdődött, és azért nagyon szépen fölépítette ő magát. Nekem egyébként nagyon tetszik a stílusa, a mosolya, és az, amit ő képvisel a feleségével, akivel 11 év alkotnak egy párt, és a kapcsolatuk titkáról nagyon sokat mesélnek ők egyébként. Számukra ugyanis nagyon fontos a spiritualitás és a belső egyensúly, amit a dalai hangulatában is azért gyakran visszatükröz. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg olyan kapcsolatban él, akkor szárnyalhat a munkatempója, úgyhogy mindenkinek ezt kívánom, hogy tényleg találja meg azt a párt, aki mellett nyugodtan tudja végezni a munkáját, mert ugye ez nagyon fontos. Mint ahogy az is fontos, ami a mai napi program palettánkon szerepel, országos vízipisztoly csata és rekord kísérlet. A mai napon az élményfürdőben majd 2 órától egy 1/4 órán keresztül lesz majd itt lehetőség vízipisztoly csatázni, és ezt a rekord kísérletet fölállítani, úgyhogy akik már erre készülnek, ők biztosan melegítik a fegyverüket, már jó értelemben is töltik meg vízzel, úgyhogy én ehhez a mai kis rekord kísérlethez is nagyon jó hangulatot kívánok mindenkinek. A Best FM hallgatóknak pedig jó munkát, és éppen, hogyha a mai szombati napot még munkával töltik, de hát munka az is, hogyha otthon végzünk feladatot, úgyhogy ehhez is jó hangulatot kívánok mindenkinek. A legjobb zenék között pedig Jerry Halliwell érkezik.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best

Hogyha utaznék, akkor most merre venném az irány? Tengerpart, hegyvidék, vagy egy hangulatos magyar város? Meg lehet nekem akár ezt is írni, mert tudom, hogy nem mindenki szereti a napozást, meg a tengerpartot. Valaki szívesebben megy mondjuk a hegyekbe, úgyhogy akár a nyári élményeket is le lehet nekem írni, én izgatottan fogom várni ezeket az üzeneteket. A legjobb zenéket pedig hozom, mindjárt dél van, úgyhogy jó étvágyat kívánok az ebédhez. Dániel pedig készíti a híreket, amikkel tájékozódunk egy picit majd arról is, hogy mi újság Nyíregyházán, és meddig tart még a meleg, ugyanis az időjárásról is esik azért néhány

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrésfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktaló Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csaknem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az irtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület ügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Lászlók mellett a mai napon azért egy nagyon különleges név is szerepel itt a naptáramban. Ők nem másak, mint a domokosok és az eszmeraldák. Ők is ünnepelnek, kinek mi jut eszébe eszmeraldáról. Nekem is van egy jó sztorim. El fogom majd mesélni, valamikor 95-ben történt ez a kis névválasztása valakinek. Nem volt véletlen, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon népszerű filmnek volt ugye a főszereplője a hölgy, de hogy milyen az én sztorim eszmeraldához kapcsolódóan, na majd ezt is el fogom mondani. A legjobb zenéket viszont egészen 2-ig hozom itt a Best FM rádióban. Jön a Rasmus, vele indul ez az óra 12 óra után pár perccel.

0: a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

megvan akár a konyhában, no és persze a László köszöntése is nagyon fontos, mint ahogy a héten ünnepeltek az Ibolyák, az Arabellák, vagy éppen a Berták, Bettinák, Krisztinák, Krisztiánák, ilyen különleges név is van, a Domonkosok, Dominikák, Dominikok, Kirák, őket is lehet köszönteni, és egyébként a mai napon még a Lászlók mellett az Eszmeraldák is ünnepelnek, és valamikor, amikor ez a sorozat úgy betoppant hozzánk, akkor szültem én egyébként a kislányomat a Nyíregyházi kórházban, és akkor én hallottam olyan kismamákat, akik ezt a nevet adták a kislányuknak, Eszmeraldaként anyakönyveztették, hát ugye nagyon népszerű volt ez a film, mégpedig Magyarországon ilyen 95-8 között volt, igencsak hatalmas lázban tartván itt az embereket ez a film, mert hogy tényleg az utcán is erről beszéltek, és millió küldték körül a tévé délutánonként, hogy lássák a szegény vaklánynak a történetét. A főhős nőt alakító Letícia Calderón pedig annyira népszerű lett nálunk is, hogy később ugye Magyarországra is ellátogatott. A történetnek pedig az alapja egy olyan drámai helyzet, ahol születésükkor ugye két csecsemőt, egy gazdag és egy szegény család gyermekét véletlenül vagy szándékosan elcserélték, és ugye Eszmeralda vakon születik, de a történet későbbi részében visszanyerte a látását, ami teljesen új fordulatot hozott az életébe, de hát én tudok olyan sztorikról, és nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét, hogy még itt gyűjtöttek is az emberek, hogy megműtesse szegény Eszmeralda ugye szemét, hogy lásson, hát nagyon érzékenyek vagyunk mi emberek. Egyébként érdekesség ennek a kis filmnek, hogy az 1997-es mexikói változat egy 1970-es venezuelai sorozatnak a feldolgozása volt valamikor, de azt gondolom, hogy sokan beszélnek még mindig erről a filmről, ma pedig lehet akár a Lászlók mellett az Eszmeraldákat is köszönteni. Én pedig a legjobb zeneikkel köszöntök mindenkit így augusztus 8-án szombaton. Barbra Streisand.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei szólnak megállás nélkül.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

ütemek pedig szólnak nálunk itt a legjobb zenék között a Best FM rádióban augusztus 8-án. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a László köszöntése mellett tervezzük a programjainkat. Józsaváros felkészül, mégpedig sportnap augusztus 14-én. Ez egy pénteki nap, délután 4 órakor nagyon sok programnak lesz itt lehetősége. A senior torna, jóga, Naniszki Figaro akrobatikus bemutató, Muay Thai, a Kap Team Sport Egyesület is bemutatkozik, a Spirit Medibol Egyesület extrém kerékpár bemutató, és nagyon jó, amikor itt megvan annak a lehetőség, hogy bárki éppen, aki mondjuk régen fogott pingpongütőt, megmutassa, hogy mennyire tud itt majd éppen asztali teniszezni, de lesz itt kézműves sátor, ugrálóvár, egyéb sporteszközök kipróbálásának is a lehetősége. Mindez tehát augusztus 14-én pénteken 4 órakor a Józsavárosi Művelődési Ház előtti sétány ad majd otthont ennek a rendezvénynek. Másnap pedig folytatódik majd a buli, mert a sportolás után jön az 52. Józsavárosi Napok augusztus 15-én, hogy milyen programokkal, na ezt meg lehet nézni már az oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu, de azért fogok majd ebből szemezgetni, hiszen nagyon jó kis zenés produkciók is lesznek itt majd láthatóak és hallhatóak is.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez

erőszakos, kegyetlen szerelemről énekelt nekünk, én pedig mesélek egy picikét történelmi érdekességek a mai naphoz kapcsolódóan. 1876-ban Edison ezen a napon szabadalmaztatta a stencilmásolás egyik korai eljárását, amely később a sokszorosítás fejlődéséhez járult hozzá. Hát bizony visszarepülne ide most Edison, elájulna, hogy mivel sokszorosítunk mi is itt már 2026-ban. Valamikor 1963-ban Angliában végrehajtották a híres nagy vonatrablást, amely a 20. század egyik legismertebb bűnügye lett, és valamikor 1969-ben a Beatles elkészítette legendás Abbey Road albumának ikonikus borítóját, amikor a zenekar ugye átsétált a londoni zebrán, ez mindenkinél megvan szerintem ez a kép, és azóta is nagyon sokan szokták alkalmazni ezt a kis koreográfiát, nem csak ha Londonban sétálnak, hanem bárhol, ha éppen egy kijelölt gyalogos helyen átmennek. Augusztus elején már javában megfigyelhetőek a hullócsillagok, ugye a maximum általában majd augusztus 12-e és 13-a körül érkezik, de így 8-án is nagyon sok meteor látható lehet, hogyha derült az ég, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy az lesz és maradnak még ezek a hőfokok, amiket már egy picikét lehetne csitítani, de egyelőre még csak úgy óvatosan kúszik lejjebb a hőmérőknek a higanyszála. Én a legjobb zenékkel azonban hevítem a hangulatot, hiszen jön a Flip Best Creep, itt a Best FM-en.

Ilyenkor augusztusban nagyon sok oroszlán társam is ünnepel, úgyhogy boldog születésnapot kívánok minden augusztusi szülött. Most nyugodtan fölállhat, és jó magasba emelheti a kezét, egyfajta nyújtózkodással egybe kötött jelzést ad nekem arról, hogy ő is oroszlán. Egyébként a mai napon augusztus 8-án született, valamikor 1937-ben Dustin Hoffman Oscar-díjas amerikai színész, és Roger Federer, ő pedig 1981-ben ugye minden idők egyik legsikeresebb teniszezője. Ha ön is ünnepel, akkor nagy ölelést küldök, no és vele együtt pedig a híreket is, amik pontban egy órakor érkeznek nálunk itt a Best FM-en, és ne felejtse el, nyugodtan tájékozódhat oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a

0: megállóhelyeket a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIC közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a Csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul

0: Mostanában pedig egy picit megígértem, hogy foglalkozunk, hiszen a 0808, és bizony ez a szám nagyon sok kultúrában az erővel, a kitartással, a bőséggel és az egyensúlyjal hozzák összefüggésbe, hogy pontosan mit akar ez a mai szombati dátum, no ez is kiderül. A legjobb zenék között pedig jön a Halott Pénz, jön Pápai Jóci, Whitney Houston is, a Deja Vu-val pedig indul ez az óra 1 óra után 3 percet. Kívánok szuper szombat délutánt!
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

zenék között. Na nézzük csak, mit akar ez a kis augusztus 8-a, miért is olyan különleges a mai dátum 0808. Hát sokan úgy tartják, hogy a 8-as az erő, a kitartás és a bőségnek a jelképe. És akár hiszünk a számisztikában, akár nem, egy dolgot biztosan üzen ez a szombat, hogy érdemes megállni egy pillanatra, feltöltődni és élvezni a nyár apró örömeit, úgyhogy ha ma van időnk, akkor egy jó kis beszélgetés, egy kirándulás, vagy csak egy finom kávé a teraszon, és én azt gondolom, hogy már is jobban fog ez a hétvége telni, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes időtöltést, ez a legfontosabb. Én pedig hozom a jó zenét, itt a 103.9-en még ebben az órában.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Én már nagyon bírnék egy kis özönvizet, remélem, hogy Pápai Jocinak a dala megteszi majd itt a hatását, ám bár nagyon úgy tűnik, hogy még egyelőre nem lesz kiadós eső, pedig már nagyon szeretnénk, és itt azért a hőségriasztás még tartván itt lehet érezni még azt, hogy igencsak meleg van, úgyhogy rengeteg instrukcióra kell azért figyelni, amit már szerintem a gyerekek is nagyon jól tudnak, hogy ígyunk elegendő vizet, és lehetőség szerint kerüljük az alkohol, koffein és a magas cukortartalmú italokat. 11 óra és 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is. Árnyékoljunk, szellőztessük az otthonunkat, illetve ha szükséges, akkor ugye csak akkor vegyük igénybe a légkondicionált közösségi helyiségeket, és figyeljünk az idősekre. Én is többször fölhívom anyukámat egyébként, vagy éppen a telefonhívás mellett egy-egy látogatással is meg lehet most sűríteni, ha más nem ilyenkor a hétvégéket. Ami még nagyon fontos, és én mindig elmondom, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalomban érvényben, ugye a kiszáradt növényzet nagyon könnyen lángra kap, ezért fontos az óvatosság. És fontos az is, hogy ne dobáljuk ki az égő cigarettacsikket az autóból. Én ezért nagyon hárklis vagyok, úgyhogy tisztelettel fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy erre fokozottan figyeljünk és figyelmeztessünk is, legyünk egy kicsikét kemények ez ügyben is. Én a legjobb zenéket azért hozom még ebben az órában, csak hogy még jobb legyen ez a szombati napunk.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
2: A város hangja.

0: Azért tettem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: Sziasztok! Én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áramlatot, amit szeretnék tudni nyíregyházáról nap, mint nap, és szabottan már Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért. Jó fegyéjű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Remélem, mindenki jól érzi magát ezen a szombati napon, még akkor is, hogyha éppen vannak, ahol dolgoznak, mert hogy a mai napon ugye úgynevezett áthelyezett munkanap van, emiatt nem árt tudni, hogy Nyíregyháza közterületein található fizető parkolók használata díjköteles, hívja fel a figyelmet a Nyír VV Nonprofit Kft., a város üzemeltető ügyfélszolgálatai, valamint az állategészségügyi telep zárva tartanak, így a mai napon. De hát ugye a búzatéri piac, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a tokaji úti vásártér is a megszokott nyitvatartási rendszerint működnek és működtek, ezt közölte a társaság, viszont nem árt tudni, hogy parkolókba azért be kell dobni azt az aprót, vagy elindítani az alkalmazást, hogyha olyan helyen parkol az autójával. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, jó bekuckózást, redőnyöket le lehet lassan engedni, és lehet ejtőzni egy picikét majd ebéd után, én pedig a legjobb zenéket hozom addig is, és ahogy nézem az órámat, nem sokára 2 óra, én már megittam. Hát legalább 2 liter folyadékot itt van előttem, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, hogy figyeljen a hidratálásra. Nagyon fontos. És hívjuk fel a mamát is, hogyha nem beszéltünk volna vele, hogy hogy érzi magát így ezen a mai napon. A Lászlókat köszöntöm, ők a névnaposok. Egyébként mellettük még nagyon különleges nap is van ma, mert hogy képzeljék el a kedves macska szerető hallgatók, hogy augusztus 8-án nemzetközi macska nap is van. Úgyhogy ennek a napnak a célja az is, hogy fölhívja a figyelmet a macskáknak a jólétére, és ami ettől is fontosabb, a felelős állattartásra.

nagyon lassan elérkezünk itt a mai műsornak a végéhez. Én köszönöm, hogy ezt a szombat délelőtt, délutánt is velem töltötték. Akár otthon, a munkahelyen, útközben, vagy éppen a nyaralás alatt hallgattak minket. Legyenek is itt velünk, hiszen nem csak Dékán István várja majd a délután folyamán a Best FM hallgatókat, hanem holnap majd én is érkezem 8 óra és 2 óra között, és eszembe jutott búcsúzóul egy gondolat, ami így szól, hogy a boldogság nem mindig a nagy eseményekben rejtőzik, mert hogy sokszor egy napsütéses délután egy jó beszélgetés vagy egy őszinte mosoly az, ami igazán szépé teszi a napot. Én ezt kívánom mindenkinek augusztus 8-án, legyen szép délutánja. Én búcsúzom, holnap pedig érkezem majd reggel 8 órakor egy jó kávéval, oké? Várok itt mindenkit. A figyelmet köszönöm az elmúlt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán, Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó

0: természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a kétnapos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy új...

Szombat délután van a pálya újra miénk, ez egy melós nap. Dékán István vagyok. Kezdjünk ennek a 4 órának. Nickelbackkel, a fotográffal, aztán jönnek a legfrissebb előrejelzések. Nézzük, hogyan alakul a délután, és hát jönnek majd a héten történt dolgok is mindjárt.

Énekelt Britney, ez volt a Crazy. A legnagyobbak között ez a Best FM, mely szól itt a 103.9-en, 27 fok a hőmérőn. Hát az egy jócskán visszaesett a hőmérséklet a 40-41-42 fokhoz képest, azért ezt most nagyon megérezzük, és nagyon szeles is a mai nap, mely további hőérzet csökkenést okoz, azonban talán ez a pici felfrissülés most jó lesik, most kell, most szükségünk van rá, nagyokat tudunk szellőztetni a lakásainkban, mely talán egy kicsit elmaradozott a forróságban, ugyanis csak ez a hajnali időpont volt erre alkalmas. Használjuk ki a lehetőséget, szellőztessünk nagyokat, és próbáljunk szabadtéri programokat keresni. Hát a széllel azzal szembe kell nézzünk, mely tovább erősödik. A kora délutánban nagyjából 17 óráig bezárólag élénk, szél kíséri a múló perceket itt Nyíregyházán. Jöjjenek a dalok a Van-e még Szakács Gergővel, meg a Forest Street is énekel mindjárt. Ilyen az élet.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Diazzal is mentával a dal, ez volt a Nélküled, nálunk pedig dolgos szombatok is, ugyanis hát ma melóba kellett menni. Augusztus 21-e pénteket dolgozzuk le, mert augusztus 20 csütörtök, és hogyha nem akarunk így belehúzni a hét utolsó perceibe melóval, akkor érdemes volt ezt átcsúsztatni ide, így pedig a szombat az melós, legalábbis nagyon sok mindenkinek, mindazoknak, akik nem váltották ki szabadság árán a mai napot. A Nyírvivé tájékoztatója pedig előttünk augusztus 8-án szombaton áthelyezett munkanap miatt zárva tartanak a Nyírvivé Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep és a piacok a megszokott nyitvatartási rend szerint várják majd vásárlóikat, a fizető parkolók használata pedig díjköteles. Remélem nem felejtette el. En Vogue a folytatásban a Free Your Mind, na meg Coldplay dala is. Itt a melóhoz.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Hangcsapda énekelt Debrecenből Pesten megjelent Isten, hallottuk és a Stereo MC-zzel irány a diszkó korszaka, Connected mindjárt. Nálunk pedig NAV ügyfél fogadása, egészen pontosan itt a változás, melyre készülnünk kell és mely augusztustól élesedik itt a 20-ai hétvégéhez közeledve. Ez azért nagyon fontos, mert dömping van méghozzá a lakáskeresgélés miatt, ugye kiderültek a ponthatárok, mindenki most próbál albérletet keresni. Látnunk kell, hogy az albérlet kiadásának jogszabályai vannak, illetve az adózási rendszert mindig szem előtt kell tartanunk mindkét félnek, fontos ez, akár annak is, aki kiveszi ezt a lakást. Így pedig a NAV ügyfél szolgálata a nyitvatartás szempontjából nagyon fontos, hiszen ahogy mondtam, augusztus 7-től van itt egy kis változás, 7-8, itt csak délelőtt 8:30-11:30 között, 19:20-21, itt pedig csak a 19-i napon mehet ügyeket intézni 8:30 és 14 óra között, úgyhogy hát elég szűk a keresztmetszet, én azért figyelnék erre, tájékozódjon akár a NAV oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n, a mai napot én azért kihagynám, ha már itt dolgozni is kellett, na de hát azért van mit elrendezni, ha ilyen cipőben jár. Stereo MC-z és a Connected után Antient Kulci, jönnek is Arrenvé is mindjárt. Aztán hírek, Dani tájékoztat minket itt a Besten.

0: Még izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kázgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökevényt fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrizsfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 000 forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kacsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után járunk 3 perccel, kitartást kívánok a szombati melóhoz, ahova csatolom a legnagyobb dalokat, ez a Best FM-en István vagyok is. Hulladékgazdálkodásunk, erről beszélgessünk, itt is van egy kis változás, hogy mi az, mindjárt kiderítjük. Mika énekeljen addig, ez Big Girl.

Parányi időutazásunk a 2000-es évek elejére vitt minket. Cut and Move, a Get Serious című sikerét hallottuk, és mindjárt jön majd az El kell, hogy engedd Medvecki Balázsékkal. Előtte pedig még mindig a forróság témaként, egészen pontosan a hulladék szállítás, a hulladék gazdálkodás kapcsán. Látunk el, hogy aki kint dolgozik ebben a nagyon melegben, azért ott nem egyszerű a helyzet, hát erre reagált az IAK Nonprofit Kft. És védi dolgozóit egészen pontosan egy nagyon egyszerű lépéssel, egy nagyon egyszerű húzással, melyről már beszéltünk. Hát lényegében arról szól a dolog, hogy egy órával korábban kezdenek, mely lényegében meg is oldja a problémát, sokkal hamarabb érhetnek a hulladék gazdálkodó telephelyére, így pedig nem kell a szabadban tartózkodni ebben a nagy melegben, így azért ránk is hárul némi feladat, mégpedig annyi, hogy korábban kell kirakni a gyűjtőpontokra az edényeket, akár már este, vagy a reggeli hajnali 5 óra előtt, és nem 6-kor. Ez úgy látszik, hogy a melegebb napokban már állandósulni látszik. A jövő héten visszatérnek a forró napok, szóval az info nagyon fontos. Folytatjuk dalokkal, Marics Petivel, Ember Márkkal, Brass Bence, Medvecki Balázs, Kirádi Marcell, egy szép hosszú lista, akkor jöjjenek a srácok!

0: szerintem az egyik legjobb lemezéről hozhattam a dalt. Magda énekelt, ez volt a Karma, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Beszélgessünk az aratásról, egészen pontosan az aratás miatti nehézségekről. Az utakon megjelentek a munkagépek.
1: Így pedig traktorokat, így pedig kombájnokat láthatunk, ugye a 41-esen bőven, a 4-es számú főúton is bőven találkozhatunk velük. A probléma általában a türelmetlenségünk, mert ezek a gépek szélesek, nem tudnak gyorsabban menni, lehúzódni sincs lehetőség, mert nem nagyon láttam én még az utak mentén kombájn pihenőt, ahol ők éppen kiállhatnak, hogy elengedjék a forgalmat. A türelmetlenségünk pedig sokszor balesetekhez vezet. Látnunk kell az érkezésünk helyét, ahogy mondja a Kressz az előzés kapcsán, és mindenképpen számítanunk kell a szemben jövő forgalomra is.
0: Mindenkitől óvatosságot kérek, sajnos nagyon sok baleset volt a héten, hát remélem, hogy a mai napot, legalább a mai napot sikerül megússzunk. Fast Car, egy gyors autó, Luke Combs dala, aztán majd a Back to Black-ék énekelnek a Na Ne Na Ne is bekészítve már.

Newhall. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

to say. Robbie Williams dala után iskola kezdési támogatás, mely idén is pörög, az önkormányzat idén is segít az iskola kezdéshez. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve hozzá tartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat a nyíregyháza.hu-n. Jó, és akkor folytatjuk dalokkal, az áthajózhatnánk. New Level-en Pyorék sikere, aztán itt lesz a Savage Garden, Truly Merely Deeply dala, Hooligans. Ők zárják ezt az órát, aztán nem sokára már Dania hírekkel jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem, Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazóban.

0: pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Ahogy kollégám Norbert mondaná, ez már klasszik munkaidő vége, 4 perccel, 4 óra után újra köszöntöm, ez a Best FM, és remélem, hogy mindenkinek lepörgött a mai meló az áthelyezett munkanap kapcsán. Informálódásunk azonban még folytatódik, hiszen rengeteg dolog történt a héten, MÁV fejlesztés a témánk.

Itt pörgött Negro Candle, ez volt a Cadaver, itt a legnagyobbak között, aztán MÁV fejlesztésekről már rengeteget beszéltünk, mely 10 éven át itt lesz majd velünk, és melynek eredményeképpen egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobb vasúti közlekedésben reménykedhetünk, ahol jobb lesz majd a vágányok, a váltók helyzete, jobb lesz majd a vasúti kocsik, a mozdonyok állapota, hát ezt ígérik. Ez a fejlesztés több lépcsőn át történik meg, itt van az első komolyabb munkálat, éjszakai zajjal járó munkák augusztusban Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, a cikket így találja a Best FM oldalán, van ez a Szerencs Nyíregyháza, Nyíregyháza Záhony vasútvonalon, ahol ütemezetten az éjszakai órákban lesznek munkálatok. Eperjeske, 3. és 19. között Nyíregyháza és a kitérőnél 7-től 10-ig, majd 10-11-13-14 éjszakája a zajos időszak. Görögszállás, Nyírtelek, Rakamoz, Kisvárda, itt az érintett helyek, csomópontok, felületek, megtalálja a beszámolót, illetve az ütemezést a Best FM oldalán, készünk erre. És közben jöhetnek a lazítós dalok, Vastag Csabával a Tilos Csillagon, Florida és Cash Right Round diszkó slágere is. Miután majd a Random Trip énekel, a zene benned?

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.
1: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Dalos Bogi énekelt a Keresem a helyem után felkészülési időszak, legalábbis az iskola kezdés kapcsán. Az augusztus már tökre ennek mondható, amikor már tényleg elkezdünk foglalkozni az iskolával, legalábbis szülőként utira. Megnézzük, hogy van-e elég széles szeruza, vagy venni kell, van-e elég grafit, vagy venni kell, toll, hegyező, nem tudom, vonalzó, körző, és persze majd a füzetek megvásárlása is lassan-lassan elindul, hát a könyvek pedig már felkészültek, lassan-lassan készhez is kapjuk őket, ugyanis elkezdődött ezek kiosztása itt a városban is már, az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Szabó Lőrinc tagintézményébe már ez elkezdődött egyébként a Móra Ferenc Általános Iskolában is, ha jól tudom. Úgyhogy a napokban megérkeznek a tankönyvek, és akkor indul a roham a bevásárlásért. Majd mindenki egymást lögdösve próbál három füzettel többet venni. Így be lehetne tározni a szekrénybe, és akkor évközben legalább a rohangálást kihagyhatnánk. Kid Rock, a Summer Long, ez pedig a folytatás, aztán pedig jön majd Karamell és a Csillagom is Pajabeával énekelnek mindjárt.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

boldogtalanság BSV-től. Itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Jó munkát kívánok, ha még dolgozik, ugyanis itt az áthelyezett munkanap kicsit megzavarta a hétköznapjainkat. Beszélgessünk a Kossuth téről, az ott várakozó feladatokról. Azért mondom, hogy várakozó, mert egyelőre a munkálatokat nem fejezték be, átmenetileg sikerült megoldani a problémát. A Kossuth téren az okmányiroda előtti szél állapota a közelmúltban részletes műszeres vizsgálaton esett át, így olvasható a cikk a nyíregyháza.hu-n. Hogy ez mit jelent, mármint műszeres vizsgálat gyanánt, ezt nem tudom, de az kiderült, hogy a fát nagy valószínűséges, hogy biztosan ki kell majd vágni, mert baleset veszélyes, kidőlhet bármelyik pillanatban. Ezt mérték felül. A munkátokra azonban mégse került sor, mert költenek rajta a madarak, az állatvilág védelme továbbra is nagyon fontos, így egyelőre koronakönnyítés, ahogy ők fogalmaznak, ez történt meg, hogy biztosítsák a fa stabilitását, aztán persze nyilvánvalóan majd az őszi időszakban a kivágás is megtörténik. Ez a fa már egyébként rég ott van, és nagyon megszoktuk már, a szemünknek nagyon hiányozni fog, hát remélem, hogy azért valami szép fát ide ültetnek a helyébe, mely azért majd árnyékot ad, melyre majd újra felpillanthatunk, és melyre majd fészkelhetnek a madara kiegészítések. A nyíregyháza.hu-n Solalma, Wolf, Kati, Mel C, így ez a trió zárja az órát, Danitól pedig jönnek a hírek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám

tudja, hogy újra tészleges napfogyatkozás lesz, mely itt Magyarországon is jól megfigyelhető. Javarészt egyébként a nyugati ország rész ilyen szempontból a szerencsés, mi talán nem vagyunk jó pozícióban, de mindenképpen érdemes figyelni a cikkre, melyet akár a Best FM oldalán is megtalál. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról augusztus 12-én, méghozzá Budapestről tekintve 19 óra 22 perctől. Hát nyilvánvalóan itt a keleti ország részben nálunk egy kicsit talán később lesz ez a jelenség, de mindenképpen nagyjából ezt az időpontot érdemes szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy a napfogyatkozást nem szabad napszemüveggel nézni, speciális szemüveggel lehet ezt csak tekinteni, és az is hozzá tartozik, hogy nagyon-nagyon régen, durván 20 éve volt utoljára ilyen, melyet megfigyelhettünk, úgyhogy én azért szánnék rá lehetőséget, esélyt és persze időt is. Legfontosabb a biztonság, az infokat megtalálja a Best FM oldalán. Idén a csapat a kelemen kabátban, a nem tudom dalával, J-Lo-val Get Right, de jó lesz ez is mindjárt. Nem tudom.

Kani Williams után az info ítélkezési szünetveje pörög már egy ideje, és egészen augusztus 20-áig tart. A bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládában lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. Tájékozódni továbbra is érdemes. A Labirintus jön Metszával, és majd lendületesen tovább Tom Novival. Ez lesz majd a Take It a 2000-es évekből.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

útinfók, nyíregyházi hírek. Napközben is hallgasd a Best FM-et. A legjobb zenékkel, változatosan. Don't have to leave this.

frissítsük az időjárásunkat utolsó gondolataim között, és hát a délután sem alakult túl jól. Továbbra is maradnak az erős lökések észak-észak-kelet felől, egyébként élénk széllel számoljon. Jelenleg is mindösszesen 27 fok van. Ez nem kis elmaradás az előző napokhoz mért hőmérsékleti adatokhoz képest. A holnap hajnali percekben 16 fok, a legmelegebb órákban pedig 32-33 fok lehet, úgyhogy újra itt vannak a forró percek, holnapra már mérséklődik a szél is, zavartalan napsütésben reménykedhetünk a vasárnapban, kalendárium. Holnapra 9-ére Emőd János Roland, ők ünneplik névnapjukat, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Csatolom Macy Gray dalát, az I Try után Forest Street énekel még, aztán nem sokára már a hírek és a Night Shift. A folytatásként mindenkinek jó pihenést kívánok, találkozunk holnap délután, Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kertgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökőin fogtak a rendőrök. Fertőzött kőrésfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének részvevői a Baktaló Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterület felügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az irtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterület felügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető.

0: hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a körisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kirek leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem, élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket, pedig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán, Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak. A hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el. Olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záróállomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásáros-Naminból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ér célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kácgazdálkodás a Nyírerdőnél. Szökőin fogtak a rendőrök. Fertőzött bőrésfákat találtak a szakemberek. Kis Dániel vagyok. Az akácgazdálkodás teljes folyamatával ismerkedhettek meg az Országos Erdészeti Egyesület pándorgyűlésének részvevői a Baktalú Rendházi Erdészetnél. A Nyírerdő ZRT beszámolója szerint a szakemberek a mag és csemete termesztéstől a fakitermelésen át a fafeldolgozásig tekintették át az akác hasznosításának legfontosabb állomásait. Bemutatták az akácerdők kezelését és azt is, hogyan járul hozzá az akácgazdálkodás csak nem 30 éve az erdőgazdaság stabil működéséhez. A részvevők az akác néhány gasztronómiai különlegességét is megkóstolhatták. Folyamatosan figyeli a parlagfű helyzetet a nyíregyházi közterületfelügyelet. A nyíregyháza.hu beszámolója szerint a szakemberek elsősorban a közterületeken ellenőrzik a gyomnövények jelenlétét, és ha szükséges, felszólítják a tulajdonosokat az írtásra. Ez ugyanis kötelessége a tulajdonosoknak. Aki ennek nem tesz eleget, bírságra is számíthat. A közterületi ellenőrzés esetén akár 50 ezer forintos helyszíni bírság is kiszabható. Magánterületeknél pedig ennél jóval magasabb összegű bírság lehet a következmény. Bodrogi László, a közterületfelügyelet vezetője a portálnak elmondta, idén eddig kevesebb problémával találkoztak, ami részben a száraz időjárásnak, részben a lakosság tudatosabb hozzáállásának köszönhető. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Veszélyben a hazai kőris állomány. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai megerősítették, hogy a kőrisontó kalcsú díszbogár megtelepedett Beregsurány térségében, a hatóság közölte, a fertőzött területeken, valamint azok környezetében további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat mielőbb azonosítsák és felszámolhassák. Azt kérik, hogy aki a kőrisfákon gyanús tüneteket észlel, például a korona ritkulását vagy a kireg leválását, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé a tematikus bejelentő űrlap segítségével. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: úgysem felelnél.
1: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze, olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a Csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM, ott van veled.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nem nekem volna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

jobbnak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: kell.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: jól veszem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.